Ian sampun nyen pegantosan, ian sampun panumaye ide sang Prabu Salye Paratre, ide sang Prabu Salye Sedeh.